Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal, a jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban észak Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 2 perc van, ami ezúttal is a kezdete. Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 7 óra 30-ig várlak titeket így szólóban itt a 89,6-on a PlusFM.ro oldalon, valamint a PlusFM-es applikációnkon keresztül is. Szeptember 10-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthattok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Magna cum laude, és tőlük a színezd újra, hát megtörtént, újra színezte az égboltot a jóisten. Úgy tűnik, hogy ma ilyen szürkésebb színek dominálnak majd a kék helyett, és hát ugye ennek a felhősödésnek köszönhetően ennek ugye az lesz az eredménye, hogy a délután folyamán akár eshet is, helyenként igaz, csak nagyon kevéske csapadékra kell számítani. Ma még, viszont holnaptól már, ahogy nézem, jelentősebbre, de ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk akkor a mai napnál. Ennek a borongósabb időnek köszönhetően ugye lehet, hogy a hőérzetünk az más lesz, viszont amit mérni fogunk, amit a hőmérők mutatnak, azok egyértelműen továbbra is nyárjasak. Már jelen pillanatban is 21 fok körül mozog a hőmérséklet, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül várható majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett, és továbbra is erős hidegfronti hatás terheli a szervezetünket. Az, hogy mennyire terheli az utakat, jelen pillanatban forgalom, azt nem tudom, mert ezzel kapcsolatban még nem küldtetek infókat, úgyhogy várom, hogy megosszátok velem, hogyha valamilyen közlekedés nehezítő tényezőt láttok, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Walker, és tőle a Heartbreak Melody, és hát a szülőknek is egyre gyakrabban töri össze a szívét, hogy lájkukért kockáztatják az életüket a fiatalok, az Urbex veszélyére figyelmeztet a belügyminisztérium, egyre extrémebb kihívások jelennek meg a közösségi médiában, amíg néhány éve még elég volt egy érdekes fotó vagy videó, ma már egyre több az adrenalinnal, veszéllyel és nem ritkán komoly kockázattal járó mutatványt megörökítő felvétel. Egy elhagyott épület tetején készült látványos fotó, egy omladozó gyár felfedezése vagy egy magasból készített videó pillanatok alatt több száz lájkot is megtekintést hozhat. A kérdés csak az, megéri-e ezért kockára tenni a biztonságot? Az iskola kezdés apropóján a belügyminisztérium videóban hívta fel a szülők figyelmét egy nem új keletű, de egyre népszerűbb jelenségre, az Urbexre. Hallottál már az Urbexről? A gyereked valószínűleg igen, hangzik el a kampányban. Az Urbex az Urban Exploration, vagyis a városi felfedezés rövidítése. Lényege, hogy fiatalok elhagyatott használaton kívüli helyeket, régi gyárakat, házakat, szállodákat, ipari épületeket vagy más üresen álló létesítményeket keresnek fel. Ezek a helyszínek a közösségi médiában gyakran különlegesnek, izgalmasnak és látványosnak tűnnek. A kamera azonban nem mutat meg mindent, egy elhagyott épületben lehetnek instabil lépcsők, beszakadt födémek, kitört ablakok, rozsdás fémszerkezetek vagy más első pillantásra nem látható veszélyforrások. Ráadásul egyes területekre a belépés tilos is lehet, áll a tájékoztatóban. A belügyminisztérium arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel, hiszen egy fotó sem ér annyit, hogy valaki kockára tegye érte az életét. A veszély azonban nem csupán magukban az elhagyott épületekben rejlik, a közösségi média ugyanis olyan nyomást is teremthet, amelyben a fiatalok egyre merészebb dolgokat vállalnak azért, hogy felhívják magukra a figyelmet.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

Hello Nagyvárad, 6 óra 38 perckor, ez itt még mindig a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket adja nektek, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is. Például, hogy bővülhet a földgázvezeték hálózat Bihar megyében, több település gázellátását készítik elő. Ezek a következők: Fekete Kápolna, Pusztahollód, Szombatság, Kispapmező, Robogány, Magyar Cséke, Bihardobrosd, Miklóirtás, Drágcséke, Biharpoklos, Magyar Remete, Tisztásfalva, Biharkaba és Biharrósa községek. Ezt három új fővezeték lefektetése teszi majd lehetővé, amelyek hossza meghaladja a 72 kilométert Bihar megye területén. Első körben a megye központi és déli térségét ellátó két fővezeték valósulna meg, egy a Fekete Kápolna Magyar Cséke szakaszon, amelynek becsült hossza 23 kilométer, valamint a Belényes Biharkaba Szelvény, amely körülbelül 12 kilométer hosszú. A szállítóvezeték főágak gyakorlatilag azok az autópályák, amelyek a gázt eljuttatják a települések határaig, ahonnan aztán a helyi elosztóhálózatok, az utcák viszik tovább minden egyes háztartásig. A Bihar megyei tanács évek óta egy több éves programot működtet, amelynek keretében műszaki és pénzügyi támogatásban részesíti azokat a községeket és városokat, amelyek bekívánják vezetni vagy bővíteni szeretnék a helyi földgázhálózatot. A főágak bővítése és a helyi hálózatok párhuzamos fejlesztése egyaránt a Bihar megyei községek lakosainak életszínvonal növekedését, valamint a befektetések vonzásához és a települések gazdasági fejlődéséhez szükséges kedvezőbb feltételek megteremtését szolgálja. Én pedig továbbra is a legnagyobb slágerekkel szolgálhatok. Érkezik is a Sweet Dreams, Beyoncé 2009-es dala.

0: Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Valamint a Facebookon is fent vagyunk, Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert Románia rengeteg búzát, kukoricát és napraforgót termel, mégis egyre több feldolgozott élelmiszert importál. Alapanyagokat exportálunk, készterméket pedig vásárolunk külföldről. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok. Hát erre a kérdésre várom akkor a hozzászólásaitok, akár szóban, akár írásban. Én pedig addig is hozom nektek a legjobb zenéket.
1: Most olyan

0: reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, de mivel egy percen belül 7 óra van, ennek köszönhetően Petru Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz arról is, hogy évente mennyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, a hírek után pedig majd elsőként Alex Warren dala érkezik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtő járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onest Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire borult égbolt jellemzi majd a mai napunkat, így a délutáni órákban helyenként kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is nyárias, jelenleg 21 fok van, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe szél is, fújdagál is, erős hidegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál hosszú Sanyival. Szeptember 10-e csütörtök van, éljenek a névnapos Nikolettek és a Hunorok, a szülinaposok és az évfordulósok. örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok. Írjátok meg, légy szí, akár egy kommentben, a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok. Én pedig adom cserébe a szuperzenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

The Pussycat Dolls, és tőlük az I Hate This Part, és hát sokan lesznek, akik nem igazán fogják kedvelni majd azt, hogy az AU törvényjavaslata kötelezővé tenni a román zászló megcsókolását a hivatalos ünnepségeken, a távolmaradást pedig büntetni. A tervezet iskolákban és településeken is részletesen szabályozná a zászló ünnepét, és jelentősen megváltoztathatja a román nemzeti zászló napjának megünneplését. A jogszabály már átment a szenátuson, és jelenleg a képviselőhez tárgyalja. A tervezet szerint június 26-a Románia nemzeti zászlójának napja az egész román társadalom ünnepe lenne, amelyet valamennyi állami hatóságnak és intézmények meg kellene szerveznie. Az ünnephez a haza történelmét, a román nemzeti identitás folytonosságát és a nemzet méltóságát bemutató kulturális és oktatási programok kapcsolódnának. A tervezet egyik legvitatottabb rendelkezése szerint a hivatalos ünnepségeken jelenlévő tisztségviselőknek meg kellene csókolniuk a zászlót. Aki ezt megtagadja, 5000 és 10000 lei közötti bírságra számíthatna. A hatóságok ünnepségről való távolmaradását pedig szolgálati visszaélésként bűncselekményé nyilvánítanák. Hát én azt hiszem, hogy inkább hozom nektek újra a legnagyobb slágereket. Érkezik is a Take Me Back, Kygo és Max Magnum közös újdonsága.

7 óra 19 perckor kívánok könnyű napot minden Váradinak és persze másoknak is, akik hallgatnak most bennünket, és hogyha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy a Nagyváradi Vízművek befejezte hálózatépítési beruházását a Nagyváradi Dózsa-György utcán. Ezt követően a tegnapi naptól újraindult az utca infrastruktúrális korszerűsítése, tájékoztat közleményében a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal. A munkálatok az utcának a Piatra Krajulói utcával való kereszteződésétől zajlanak az erdő felé vezető szakaszon. A kivitelező cég az úttest burkolatának felbontásával kezdi meg a munkálatokat, melyek ideje alatt a környéken a közúti forgalom az ottani munkaterületi rend szerint zajlik, úgyhogy legyetek nagyon körültekintőek, ha arra jártok is. Csak nyugi, a munkálatok egyszer biztosan be fognak fejeződni, ne legyen illúziónk. A Hooligansnek viszont lesz most egy, érkezzen a 2010-es daluk.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
3: Az Osan Vauárakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák Vauára mindössze 2,79 bani. Iskola Vauárakkal csak az Osannál.
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtő járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onnes Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is túlról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire borult égbolt jellemzi majd a mai napunkat, így a délutáni órákban helyenként kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is nyárias, jelenleg 21 fok van, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe szél is fújdagál is, erős hidegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Igen, ez az a pillanat, amikor már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
3: És Hosszos Annyival, 9.30-ig együtt látunk el benneteket hasznos információkkal, programajánlókkal és persze szuper slágerekkel.
4: Melyek közül most Madonna újdonsága, a Dance Theory érkezik.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: Anastasia is tőle a One Day in Your Life, ez pedig egy újabb nap a ti életetekben velünk, és persze jó, ha tudjátok, hogy nem csak hallgatni lehet ám bennünket, hanem hozzá is szólni az adásunkhoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: És ezen a csütörtöki reggelén is egy nagyon érdekes témát boncolgatunk. Románia rengeteg búzát, kukoricát és napraforgót termel, mégis egyre több feldolgozott élelmiszert importál. Alapanyagokat exportálunk, késztermékeket vásárolunk külföldről. És érdekelne bennünket, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok.
0: Hát várjuk akkor a válaszaitokat. Addig is mi kávézunk egyet, veletek is persze. Természetesen érkezik az Espresso Sabrina Carpenter előadásában.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok.
1: Érkeztek is kommentek, amelyeket nagyon szépen köszönünk nektek. Pardi Ibolya azt írja nekünk, hogy egyre több a hazai termék a szupermarketekben. Én azért szeretem, nem mindent, mert frissebb, mint azok, amelyek messziről jönnek. Nagy Sándor pedig azt írja nekünk, hogy szerintem már a falun termelt zöldség gyümölcs se a régi. Múltkor vettem paradicsomot, egy hét múlva még mindig olyan volt, mint amikor megvettem. Szerintem egy szupermarketben nevelték, és nem egy kertben. Szóval ennyit a hazairól, meg a helyi termelőkről. Itt már a haszon a fontos, a többi csak marketing. Hát annak ellenére, hogy a romániai fogyasztók körében elviekben magas a hajlandóság pluszosok, a helyi termékek vásárlására természetesen az ország gazdasága strukturális okokból továbbra is erősen importfüggő. 19,3 milliárd eurós kereskedelmi hiányt halmozott fel, ami azt jelenti, hogy a belföldi fogyasztás még mindig hatalmas mennyiségű külföldi áru fedezi. Bár a Made in Romania élelmiszerek és élő állatok exportja 7,8%-kal nőtt, ami mutatja a hazai termékek versenyképességét külföldön, a belföldi piacon a vásárlók egyre inkább az olcsóbb alternatívákat, vagy az akciós termékeket keresik a magas megélhetési költségek miatt.
0: Ez valahol abszolút érthető. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
0: Fókuszálj az edzésre.
1: Az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
0: Az esemény partnere a Technova.
1: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group gyár Debrecen Facebook oldalát.
5: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
6: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
7: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
8: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képesség felmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtős járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onestilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma. A tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Többnyire borult égbolt jellemzi majd a mai napunkat, így a délutáni órákban helyenként kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is nyárias, jelenleg 21 fok van, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe szél is fúj, de gál is erős hidegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
10: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosod utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Igen, ez mind a Reggeli Plusz, itt a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban, Szegedi Mária.
10: És hosszú Sanyi, szeptember 10-e pluszosok csütörtök istenéltesse a névnapos Nikolett és Hunor nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is. Minden szépet, jót kívánunk. Ma arra vagyunk egyébként kíváncsiak, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok.
9: Írjatok meg, légy szív, de hívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket. Olyanokat, mint a most érkező Lélnezek sláger.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 8 óra 12 perc van, Zsuli Olvi kipipálva így a szülők többsége már javában nyomja a melót, és persze mi sem lassítunk, a stúdióban a fókusz és az energia a plafonon van. Pacsi, mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kapsz agyvérzést a reggeli csúcsban. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonok mögött Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária, bízunk benne, hogy lassan magatok mögött hagyjátok a reggeli kapkodást, mi Sanyival még jó ideig veletek leszünk. Jövünk nagyváradi és környékbeli hasznos információval, és mindezek mellett azt is nézzük, hogyan alakul a forgalom a városban. Ha úton vagytok, érdemes velünk maradni, hiszen folyamatosan figyeljük a fontosabb útvonalakat és csomópontokat, és szólunk, ha valahol változik a helyzet. De a ti segítségetekre is számítunk. Persze, ha valami érdekeset, fontosat, vagy éppen szokatlant tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 0359 17 22 22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra küldhettek, SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen. A Plusz FM-et pedig megtaláljátok Facebookon és Instagramon is. Maradjatok tehát velünk!
0: Mert akkor hozzuk a legjobb Plusz FM-es slágereket és magyar kedvenceket, amelyek lendületesebbé teszik számotokra a munkában töltött órákat, és az utazáshoz is kiválóak természetesen, mint például a most érkező magyar kedvenc, az Oh Mama, Dash és Young Fly közös előadásában.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, ahol nem csak a legjobb zenéket, hanem a városunkat és környékét érintő legfontosabb tudivalókat is halljátok.
1: Bizony, Bihar megyét is érinti az a nagyszabású közlekedésbiztonsági program pluszosok, amelynek keretében országszerte 145 sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszer telepít a Román Országos Közútkezelő Társaság. A Bihar megyei helyszín Fugyivásárhely az egyes országút mentén. A rendszer része lehet a fix sebességmérő radar is, de ezt nem szabad összekeverni a rendőrség e-szigor rendszerével, amely a szabálysértések rögzítésére és bírságolására szolgál. A közútkezelő társaság beruházásának elsődleges célja ugyanis nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése a települések bejáratánál. A járművezetőket sebességkorlátozó és tájékoztató táblák, elektronikus kijelzők, ledes világítás, útborkolati jelek és rezgősávok is figyelmeztetik majd a lassításra. Az elektronikus kijelzők az aktuális sebességet is mutatják, megfelelő tempónál zöld, túl gyors haladásnál pedig piros jelzés jelenik meg. A helyszíneket a korábbi súlyos balesetek és a baleseti gócpontok alapján választották ki. A közútkezelő társaság szerint a 145 rendszerből szeptember elejére 138-at már felszereltek. Tehát sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszert helyeztek ki Fugyivásárhelynél az egyes országút mentén.
0: Ti pedig akár arrafelé autózva is hallgathattok bennünket, és érdemes is, mert a titeket érintő infókat és a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Fókuszálj az edzésre,
4: az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik.
3: Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
5: Az esemény partnere a Technova.
3: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson találhat információkat.
7: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
8: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
9: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó. Együtt. Munkára készen.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia idő beli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerek immár közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel, és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló sodjon, bízzon magában és sikerélménye lehessen.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire borult égbolt jellemzi majd a mai napunkat, így a délutáni órákban helyenként kevéske eső is lehetséges. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is nyárias, jelenleg 21 fok van, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe szél is fúj, de gál is, erős hidegfronti hatás is terheli ma is a szervezetünket.
14: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
15: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
12: Plusz FM. Közlekedési információk.
16: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hát folytatódjon akkor most is a Reggeli Plusz a legjobb zenékkel, és persze a legérdekesebb tudivalókkal.
16: A folytatásban magyar sláger jön, érkezik Árkos és az Ölej meg újra című dala. Előtte viszont hozunk nektek egy igazi kedvencet, itt van a Hunter X és a Golden.
12: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagy ölelés nektek, 8 óra 42 perckor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: És jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is.
1: Ma egy olyan anomália kapcsán, miszerint Románia rengeteg búzát, kukoricát és napraforgót termel, mégis egyre több feldolgozott élelmiszert importál. Alapanyagokat exportálunk, késztermékeket vásárolunk külföldről. És érdekelne bennünket, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok.
0: Hát várjuk akkor a hozzászólásaitokat egészen az adásunk végéig, de mi addig is adjuk nektek a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok.
1: És persze már érkeznek a kommentek, és nézzük, mit írtatok. Bonán Anna Mária azt írja nekünk, hogy nagyon fontos. Én mindig azt nézem, hogy hazai termék legyen. Talódi Zsuzsa pedig azt írta nekünk, hogy hát nem tudom az ország többi részén milyen volt a termés, de itt ebben a részben nagyon gyenge kukorica napraforgó termés volt. A eső hiány miatt nagy a szárazság. Számomra fontos, és amennyiben lehet, próbálok hazai terméket fogyasztani. Természetesen, amit nem tudok magam megtermelni, azt megveszem, de azt is hazait, ha egy mód van rá. Hát bizony, ha nincs eső, nincs takarmány, ha nincs takarmány, nincs mivel etetni a haszonállatokat, ez pedig hatalmas dráguláshoz vezet. A Trending Economics által 2026-os adatok szerint Románia élelmiszer és élőállat exportja január és június között 7,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az élőállat export önmagában is meghaladta a 659 millió dollárt, miközben az import ennek jóval kevesebb, 239 millió dollár körül alakult 2025-ben.
0: Nem semmi. És hát ti is szuperek vagytok, köszönjük szépen a hozzászólásokat, cserébe hozzuk a legjobb zenét.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
1: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerosz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
6: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29 lej 99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9 lej 99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerekin már közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak. Azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló sodjon, bízom magában, és sikerélménye lehessen.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és néhány helyen csapadékra is lehet számítani. A napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd. Pontosabban szombattól csökken a hőmérséklet, 20-23 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
8: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsermári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
8: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz, Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
7: És Hosszú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9:30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel.
8: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Tető Lorin 2023-as dala.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Timberlake és tőle a What Goes Around Comes Around, mi pedig akkor most a munkanélküliség témáját járjuk körbe egy kicsit.
1: Pontosabban azt, hogy hány szabad munkahelyet találtok Bihar megyében és Nagyváradon. Jelenleg 874 szabad munkahelyet kínálnak Bihar megyében, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint. Nagyváradon pedig 717 állás közül válogathatnak az érdeklődők. Többek között takarítókat, biztonsági őröket, eladókat, szakácsokat és szakácssegédeket, sofőröket, könyvelőket, egészségügyi asszisztenseket, állatgondozókat, árumozgatót, diszpécsereket és mérnököket is keresnek, de szakképzetlen munkások számára is vannak lehetőségek. Az állásokról további információt a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség székhelyén, azaz a Transzilvánia utca 2 szám alatt találtok, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon is érteklődhettek.
0: Nálunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágereket hallgathatjátok.

0: Üdvözlet nektek! Ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: És persze itt vagytok, mert ti is. Köszönjük szépen nektek! Cserébe kaptok tőlünk egy jó kis programajánlatot.
1: Kis Boldogasszony napjához kapcsolódva, ami ugye szeptember 8-án volt, Ave Maria koncertet ad az Aurel Lázár Emlékmúzeumban Lucián Málica nagyváradi hegedűművész. Szeptember 10-én, tehát ma csütörtökön, 17 órától a Körösvidéki Múzeum szervezésében. Egyházzenei és világi darabok csendülnek fel, helyi, mint Bihari Sándor, Francesco Bic, valamint világszerte ismert zeneszerzők, mint Mozart, Bach, vagy Schubert alkotásai. A rendezvényre a belépés ingyenes, mindenkit nagy szeretettel várnak, tehát ma, szeptember 10-én csütörtökön, 17 órától.
0: Mi pedig addig is adjuk nektek a legjobb pop slágereket, most például egy magyar kedvenc, az Egyedül érkezik Beri és Váci Eszter közös előadásában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
3: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 lejért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico, együtt, munkára készen.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerek immár közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló sodjon, bízom magában, és sikerélménye lehessen.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és néhány helyen csapadékra is lehet számítani. A napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd. Pontosabban szombattól csökken a hőmérséklet, 20-23 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
6: Na hát ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, aki közül most Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz természetesen folytatódik Máriával. Holnap pedig megint 6-kor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó munkanapján is, de addig is kitartás, szép napot és persze jó rádiózást!
3: Így van, Sanyit elengedjük, nagyon szépen köszönjük neki, hogy itt volt velünk. Én továbbra is várlak benneteket itt a 89,6-on, 11 óráig tart a reggeli plusz, addig is várom hívásaitokat, üzeneteiteket, csak bátran. Cserébe pedig már jönnek is a legszuperebb slágerek. Például Shakira és Barna Boy közösével folytatjuk, érkezik a Die Die.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a reggeli plusz.

0: 9 óra múlt 42 perccel, nagy váradi a környékbeliek, na 89,6-on pedig a reggeli plusz pörög. Szegedi Mária vagyok, 11 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváradként megtaláltok bennünket. Most pedig hozom is a folytatást, itt van Szakács Gergő és az Elkezdem című dala. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja, próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hát kérem szépen, ilyen klassz slágerekkel látunk el benneteket itt, na 89,6-on. Pluszosok, ma Sanyival arra voltunk kíváncsiak, hogy számotokra mennyire fontos az, hogy hazai terméket vásároljatok. Ugyanis Románia rengeteg búzát, kukoricát és napraforgót termel, mégis egyre több feldolgozott élelmiszert importál. Alapanyagokat exportálunk, késztermékeket vásárolunk külföldről. Több remek komment érkezett, ezek közül Cseme Gézek most. Magyar János például azt írta nekünk, hogy őszintén, Romániában a legegészségesebb az élelmiszerek alapanyaga, mert ha igen, akkor minden ország csak rosszabbat állít elő. Tehát csak a román élelmiszer az egészséges, mindenki másé rossz. Boldog vagyok, hogy olyan országban születtem, ahol csúcsminőségű nem csak az élelmiszer, hanem minden. Romániában érvényes az a szólásmondás, hogy lennék én szerény, de nincs mire. Komóci Réka is írt nekünk, azt írja, hogy megfordítanám a kérdést. Romániának mennyire fontos, hogy hazait vegyünk? És miután ezen mindannyian elgondolkodtunk, akkor talán hozzáláthatunk megkönnyíteni a termelők dolgát. Prosecundo, és utána rájövünk, hogy nincs feldolgozóipar, mivel eladtuk, vagyis a piaci részt adtuk el. Így jutottunk ide állami támogatással. De ha valóban hazait, helyit akarunk venni, vásároljunk a piacon. Idős néni, bácsi, többféle termék, de egyikből sincs sok az asztalon. Nagyobb eséllyel termelő, mint az, akinél kétféle zöldség van az asztalon, hegyekben. Hát igen, pluszosok. Romániában a hazai termékek eladási rátája és a teljes lakossági fogyasztás jelentős visszaesést mutat 2026-ban, miután a magas infláció és a gazdasági lassulás miatt a romániai fogyasztók vásárlóereje érezhetően meggyengült. Bár a román kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként kezeli a hazai gyártású áruk arányának növelését az üzletek polcain, például állami támogatási programokkal ösztönözve a feldolgozóipart az importfüggőség csökkentésére, a piaci realitás jelenleg komoly kihívásokkal küzd. A friss áruk, mint a zöldség, gyümölcs, hús, tej, ebben a kategóriában a legmagasabb a hazai termékek eladási rátája, de ha a tejipart nézzük, a romániai tejfeldolgozók jelentős mennyiségű olcsóbb külföldi nyers tejet és terméket importálnak, ami kiszorítja a drágábban termelő romániai gazdák termékeit.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós falatkák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Elkezdődött az Axiók dédemániája a Dédemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtős járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 ezer rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az On és Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása, a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és néhány helyen csapadékra is lehet számítani. A napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd. Pontosabban szombattól csökken a hőmérséklet, 20-23 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk majd.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodornás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: És most jó reggelt!
4: Ez a Reggeli Plusz.
9: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
4: A legfontosabb hírek,
9: információk,
4: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradiak, környékbeliek, a Reggeli Plusz pedig folytatódik. Szegedi Mária vagyok, és még egy órán keresztül itt vagyok veletek. Hívjatok, írjatok üzenetet bátran, ha kérdésetek, információtok lenne. Én pedig cserébe hozom a legszuperebb slágereket. Kezdésnek például itt van Kygo és Imagine Dragons közöse. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
9: Reggeli Plusz.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
9: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

itt a Reggeli Plusz, ahol a legklasszabb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat is megkapjátok. Mostantól online is intézhetők bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetők el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert, a regisztráció pedig háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség pedig a privát virtuális tér, tehát a CPV.

0: Kicsi a slágerek és hasznos információk. Pluszosok 5000 helyes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el. Döntött mindenről a csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztályvégi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 helyes jutalomban részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Hát minden kalapom emelem előttük. Szeretettel gratulálok minden diáknak, és hát csak így tovább. Mint ahogy mi is folytatjuk, ne a legklasszabb slágerekkel.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339,99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299,99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik.

0: Adkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idén nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerekin már közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló sodjon, bízzon magában, és sikerélménye lehessen.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, és néhány helyen csapadékra is lehet számítani. A napi maximumok 28-29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd. Pontosabban szombattól csökken a hőmérséklet, 20-23 Celsius fok közötti értékeket mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Bizony-bizony, a folytatásban már itt is van a Maroon 5 és a This Love című slágerük. Jó utat és kellemes rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Remek programajánlóval érkeztem, plusz a sok értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás a falusi néprajz archaikusabb rétegeibe enged betekintést. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtőmunkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és Partium néprajzi emlékeit, majd mindegy tízezer tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 11 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig a reggeli pluszban elhozzuk a benneteket érintő leghasznosabb infókat, programajánlókat is persze a legszuperebb slágerekkel pörgetjük fel a reggelt. Köszönjük szépen a sok hozzászólást, kommentet, mindegyiket olvastuk. Sajnos időszűke miatt nincs lehetőségünk arra, hogy mindenki hozzászólását felolvassuk, de látjuk, olvassuk és értékeljük azokat, és persze tovább bátorítanálak benneteket arra, hogy írjatok nekünk, hívjatok bennünket, kommenteljetek. Most pedig átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, déli 12 órától Balogh István Vilmos csatlakozik hozzátok, 3 órától pedig Keserű Tamás kollégám kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. 8 órától pedig berubog a zenevonat ide a 89,6-ra, úgyhogy további jó utat, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, maradjatok itt a 89,6-on, a mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális és készségek terén is.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvár találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja, 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszábesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: És bizony, itt a kis péntek, azaz a csütörtök, szeptember 10-e van, ahogyan szoktam mondani, hát egy lépéssel közelebb kerültünk a várva várt hétvégéhez. A mikrofonnál a következő 4 órában kísérjük Tomi, ti pedig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ez már a Sláger Plusz első felvonása. A mai napon is sok-sok fontos helyi aktualitással, információval, jó zenékkel, és jönnek a témák, a színes hírek, az érdekességek a nagyvilágból, úgyhogy tartsatok velem. Szép napot és jó rádiózást kívánok nektek! Arra figyelmeztetnek a szakemberek, hogy idén ősszel elég kemény patkányinvázió jöhet. Kellemetlen a téma, de mindenképpen foglalkoznunk kell vele és beszélnünk kell róla. Hogy mire kell odafigyelni, azt is elmondom nektek az óra második felében. Nálunk pedig jönnek természetesen a slágerek és a magyar kedvencek, de hát őket nagyon szeretjük, ugye?
2: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

No hát a Sláger Plusz első óráját egy jó kis hétvégi progival kezdjük, ugyanis szeptember 12-én most szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar kirándulást szervez a Jád völgyébe. A résztvevők autóbusszal utaznak a jádvölgyi víztározóig, innen pedig egy közepesen nehéz 16 kilométeres túra következik. A szintemelkedés 800 méter. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel a terep helyenként köves, csúszós és vízátfolyásokkal tarkított. Az autóbusz 6 óra 30 perckor indul reggel a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti megállóból, majd 6 óra 45 perckor a Gosdú Líceum mögötti körösparti parkolóból. Remélem, hogy meghoztam a kedveteket, jelentkezni Hangai Violettánál tudtok a 0745 932 158-as telefonszámon. A túrát egyébként Vad Zoltán vezeti, őt a 0726 978 029-es számon éritek el. Mindezt tehát szeptember 12-én. Kalandra felkérem szépen, és nálunk is itt a Plusz FM-en mi is megyünk tovább slágerekkel és magyar kedvencekkel.

kedves diákok, nektek is hoztam infót itt a Sláger Pluszban. Ugyanis automatikusan feltöltötte a 2026-2027-es tanévre szóló diákbérleteket az OTL a nagyváradi iskolákba járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy a névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásban vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Nagyon fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor. Erről ne feledkezzetek meg. Köszönöm szépen, jó utat nektek is!

No, itt a Sláger Plusz első órájában akkor eléggé kellemetlen a téma, de hát mindenképpen beszélnünk kell róla. Az idei őszre a szakértők ugyanis komoly patkányinváziót jeleznek. Ennek a fő oka az idei hosszú aszály, ami miatt a rágcsálók természetes élőhelyei kiszáradtak, és kevesebb élelmet találnak a külterületeken. A patkányok ilyenkor ösztönösen a lakott részek felé húzódnak, ahol víz, élelem és búvóhely is könnyebben elérhető. A kártevőírtók szerint a helyzet már most érezhető, ugyanis több bejelentés is érkezett már pincékből, udvarokból és társasházakból. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a patkányok nem csak kellemetlenséget okoznak, hanem betegségeket is terjeszthetnek, ezért nagyon fontos a megelőzés. A legfontosabb lépések: a zárt kukák használata, a lehullott élelmiszer maradékok eltávolítása és az udvarok rendben tartása. A szakértők szerint az invázió egyébként addig tart, amíg az időjárás vissza nem áll a megszokott csapadék mennyiségre. Addig viszont minden háztartásnak érdemes figyelni és részen lenni, hogy ezek a kellemetlenkedő vendégek hát ne okozzanak nekünk még több bajt, meg minden más egyebet. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ti is legyetek óvatosak, és hát készüljünk fel erre a helyzetre természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig felkészítelek benneteket a folytatásra itt a Plusz FM-en, ami jóval barátságosabb lesz. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hát túl is vagyunk a Sláger Plusz első 60 percén. A folytatásban jönnek a friss információk, a ropogós hírek természetesen a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől. Csütörtök lévén Petru Anita vár benneteket a folytatásban. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Amíg ő a híreket mondja, én addig válogatom a jó zenéket a folytatásra. A második órára itt van a kezdődal. Figyeljetek! Oh, oh, oh.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel 1 órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvár találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-ben még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszaesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nagyon kellemes kis pénteket, csütörtököt, jó rádiózást kívánok nektek. 2026. szeptember 10 a pontos dátum, a célállomás pedig továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A Sláger Plusz második órájába csapunk bele, a mikrofonnál pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Ebben az órában ismét büszkék lehetünk magunkra, magyarok, hiszen képzeljétek el, egy magyar kaszkadőr nyert Emmy díjat. Ez jön majd az óra második felében, ez lesz a hírünk. Aztán jönnek tőlem is természetesen közben a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, és azok a zenék sem hiányozhatnak, amelyek még szuperebbé teszik a csütörtöki napunkat. Erre itt a bizonyíték, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a Plusz FM!
5: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Kocsi tulajdonosok, figyelem itt a Sláger Plusz második órájában. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd ugyanis a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették el a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkel.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, figyelmeztetnek. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat hármas számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell az azon feltüntetett feliratot. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, cserében jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon.

0: for you.
1: Ez a Plusz FM.
2: Let's get it started in here. And the bass

egy picit maradjunk az autósoknál itt a Sláger Pluszban, ugyanis akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízel autók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni. Így nem csak az követne a szabálysértést, aki benzines vagy dízel autóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásról tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezet e szabály alkalmazásakor elektromos járműnek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a 2-es szankcióosztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent. Emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, amely egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges

Ez már a Sláger Plusz második órája, és kérem szépen, magyarok az élvonalban, hát ritka és nagyon nagy magyar siker született az idei Kreatív Emmy díját adon. Képzeljétek el, egy magyar kaszkadőr kapott elismerést egy nemzetközi sorozatban végzett munkájáért. A díjat azért a produkcióért ítélték oda, amiben a látványos, fizikailag extrém jeleneteket nem CGI-jal, hanem valódi, precízen megtervezett kaszkadőr mutatványokkal oldották meg, és ezekben bizony kulcs szerepe volt a magyar szakembernek. A stáb szerint a díjazott kaszkadőr nem csak a veszélyes jeleneteket hajtotta végre, hanem a koreográfiát is segített megtervezni. Ütközéseket, eséseket, közelharci mozdulatokat, sőt, több olyan akciót is, amelyet a sorozat készítői emberileg határhelyzetnek neveztek. A produkció külön kiemelte a magyar szakember pontosságát, és azt, hogy a jelenetek nagy részét első felvételre sikerült rögzíteni, le a kalappal. A díj egyébként azért is nagyon fontos, mert a kaszkadőr munka ugye ritkán kerül reflektorfénybe. Ők mindig a háttérben dolgoznak és tevékenykednek és vigyáznak a legnagyobb sztárokra. Most viszont egy magyar szakember bizonyította, hogy a magyar akciószakma nemzetközi szinten is versenyképes. Óriási gratula természetesen, de azért ne csináljuk utána a mutatványokat. Ezeket hagyjuk meg azoknak a szakembereknek, akik hát akár még az életüket is kockára teszik ezekben a filmekben. Én meg a jó zenékkel hozom nektek a további nagyon szuper hangulatot itt a csütörtöki Sláger Pluszban. Figyelem!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez volt az elmúlt 60 percben a Sláger Plus második órája szeptember 10-én csütörtökön, azaz kispénteken. Ezek meg itt a legfrissebb, legaktuálisabb és legfontosabb információk jönnek a Plus FM hírei a mai napon Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában. Aztán jövök vissza, csak semmi pánik, indul a Sláger Plus harmadik órája egy újabb jó dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális és készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszábesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hihetetlen, de már a Sláger Plusz harmadik órája indult el 2026. szeptember 10-én csütörtökön, kispénteken. A mikrofonnál késsérű Tomi, ez pedig továbbra is a Plusz FM. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója. Hát kérem szépen, ebben az órában Baba Vanga 2026-os jóslatait hozom majd el nektek az óra második felében, amelyek minden eddiginél bizarabbak. Maradjatok velem, izgalmas lesz a téma. Közben természetesen azért jönnek a fontos helyi aktualitások is, folytatódik a helyben járó rovatunk, valamint nem hiányozhatnak a legjobb zenék sem, a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál.

0: Fáradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompetentus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves pluszosok, ne feledjétek, hogy még szeptember 27-éig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén egyébként 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat. A jelenlegi állás szerint az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad központjában elnevezési projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul, majd szeptember 28-a és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni egyébként az Aktív Oradia platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után, úgyhogy van még idő voksolni, ti is adjátok le a szavazataitokat. Én a slágerekre és a magyar kedvencekre is szavazok, itt a Pluszon.

Figyelem, figyelem, kedves pluszos hallgatók, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Szeptember 15-től ugyanis jelentősen drágul a jogsi, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autósokmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, azaz mindegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek, az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel. Ezek azonban kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadossziét teljes érvényességi ideje alatt felhasználhatóak. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetőek. Köszönöm a figyelmet!

Kedves pluszosok, ti mennyire hisztek a jóslatokban, vagy esetleg voltatok-e már jósnőnél? Hát van egy jós, akinek a szavára elég sokat adnak manapság. Ő Baba Vanga, akinek újabb egészen bizarr jóslata került elő, ezúttal 2027-re, a jövő évre. A bolgár jósnő hívei szerint a következő év különösen viharos lehet az emberiség számára. Olyan társadalmi és technológiai változások jöhetnek, amelyek alapjaiban rengetik meg a mindennapi életet. A jóslat egyik legfurcsább eleme, hogy Vanga állítólag egy világszintű felismerésről beszélt, ami miatt az emberek másképp tekintenek majd a saját jövőjükre. A követők ezt egyébként sokféleképpen értelmezik. Van, aki a mesterséges intelligenciára, van, aki tudományos áttörésre, és van, aki globális társadalmi átrendeződésre gondol. Egy biztos, Baba Vanga jóslatai mindig megosztják a közvéleményt. Egyesek szerint misztikus előrelátás, mások szerint utólagos értelmezés. Abban viszont sokan egyetértenek, hogy a jósnő alakja máig popkulturális jelenség, és minden újabb jóslat hatalmas figyelmet kap. A kérdés pedig most is ugyanaz, vajon 2027 tényleg hoz-e olyan fordulatot, amelyről a jósnő beszélt, vagy csak egy újabb legenda születik köré? Hát ez majd jövőre fog kiderülni, nyilvánvalóan. Nostradamusnak is voltak olyan jóslatai, amelyek beváltak, meg olyanok is, amelyek nem, természetesen. Úgyhogy hát ezt így nem lehet készpénznek venni, de nyilvánvalóan, akik ugye érdekeltek ebben az iparágban, azok a félszemüket mindenképpen rajta tartják ezeken a dolgokon. Hát én meg azt mondom, hogy 2027 még egy picikét odébb van, várjuk ki a végét. Slágerekkel és magyar kedvencekkel természetesen itt a Pluszon. Én meg azt jósolom nektek, hogy egy újabb jó dal érkezik. Ezt látom a kristálygömbben. Hogy igaz lesz-e, az mindjárt kiderül.

0: Csütörtökön, szeptember 10-én, ugye a kis pénteki napon a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában dübörög ezerrel a Sláger Plusz. Az egyik órát zárjuk, a másikat pedig nyitjuk. Ebben segítségünkre lesz egyébként a friss hírekkel Petru Anita. Aztán pedig én is jövök vissza és pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Nagyon jó dalokkal készülök, már is mutatom nektek, hogy melyik lesz az, amivel érkezem vissza és indítjuk a következő órát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képesség felmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtős járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az On és Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása, a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képesség felmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszábesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: No, és akkor kispénteken, szeptember 10-én csütörtökön elérkeztünk a Sláger Plusz utolsó negyedik órájához. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Bízom benne, hogy kellemesen telik a napotok, jó rádiózást kívánok nektek innen a stúdióból, a fedélzetről, a kapitány még ebben a 60 percben is kesérű Tomi. És van miről beszélnünk, hiszen még mindig vannak nálam ugye fontos helyi aktualitások, információk. Aztán ezen kívül arról is szó lesz majd, hogy új munkatársakat keres a Buckingham Palota, Károly király udvara, hogy milyen nyitott pozíciók vannak és hogy mennyiért, azt is elmondom hamarosan, várlak benneteket, azt meg most rögtön mutatom, hogy melyik lesz az a dal, amivel indítjuk az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

A legtöbb helyi hír csütörtökön is tőlünk, itt a Pluszon, a Sláger Pluszban is, ez már egyébként a negyedik óra. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és erdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Kopos utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek, neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszaverős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Én pedig hozok nektek egy újabb helyi hírt hamarosan, úgyhogy maradjatok velem mindenképpen a Pluszon, addig pedig a zenék a főszerepben.

Közlekedők, autósok, figyelem még itt a pluszon, fontos info következik. Az elkövetkezendő napokban ugyanis több forgalomkorlátozás lép érvényben Nagyváradon. Az Oredia Run Fest országos futóbajnokság zajlik 2026. szeptember 11-e és 12-e között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt szeptember 11-én holnap pénteken délelőtt 10 órától, másnap szombaton este 18 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8 és 18 óra között a verseny teljes útvonalán, Independencia utca, Szent László tér, Traján Mosoly utca, Nagybásár tér. A rajtkaput az Independencia utcai Neológ zsinagóga előtt állítják fel, a célkapu pedig a Szent László téren, a görög katolikus püspöki palota előtt lesz. A környéken lakók szabadon közlekedhetnek, de követniük kell az önkéntesek útmutatásait. A verseny útvonalán a Bihar megyei csendőrség kordonokat helyez ki, amelyeken a közlekedési szabályokra vonatkozó jelzések is lesznek. Aztán szeptember 20-án zajlik majd a 14. Oredea City Running Day nemzetközi félmaraton. A verseny útvonalán a Bémer téren és a környező utcákon halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszusianu hídnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret reggel 6:30 és délután 14 óra 30 perc között lezárják, mindezt tehát szeptember 20-án, az előző pedig ezen a hétvégén, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Mi is futunk tovább itt a pluszon.

És akkor itt a Sláger Plusz negyedik órájában egy jó kis állás lehetőséget hozok. Képzeljétek el, a Buckingham Palota új állás hirdetéseket tett közzé. Károlyi király udvara több pozícióra is munkatársakat keres, és a jelentkezés egyébként alapvetően bárki számára nyitott, aki megfelel a protokoll elvárásoknak. A palota most adminisztratív, kommunikációs és személyzeti feladatokra keres új embereket, olyanokra, akik a királyi háztartás mindennapi működését támogatják. No hát nézzük akkor a lényeget, mert hát ugye az érdekel bennünket a legjobban, hogy mennyi az annyi. A brit sajtó szerint a fizetések teljesen nyilvánosak. Az adminisztratív asszisztensi pozíció például 25-27 ezer fontos éves fizetést kínál. A kommunikációs munkatárs 30-32 ezer font körül kereshet, a személyzeti koordinátor pedig 35 ezer font feletti éves bért kap. Hogy ez mennyi, hát azt számoljátok át, váltsátok át, egy biztos, hogy jó kis összegek fognak kijönni. Ezek brit viszonylatban stabil, korrekt közszolgálati fizetések. Nem királyi luxus, de mindenképpen biztos háttér, presztízs és történelmi környezet. A munkakörök ugyanakkor nagyon komoly fegyelmet igényelnek. Pontos időbeosztás, protokollismeret és teljes diszkréció. A kiválasztás több körös, és a jelölteknek szakmailag és személyiségben is illeszkedniük kell a palota működéséhez. A Buckingham Palota tehát új embereket keres, olyanokat, akik bírják a tempót és tudnak dolgozni a királyi protokoll árnyékában, és esetleg szeretik az angol humort, de ezt már csak én teszem hozzá. Hát ha valaki kalandot keres, akkor itt a lehetőség, érdemes megpróbálkozni, csupán azért kitűnő angol nyelvismeret szükséges hozzá, meg azért nyilván nem árt belelátni az angol történelembe és a királyi ház működésébe. Nem egyszerű a feladat, de ha valakinek sikerül, azért az bebiztosíthatja magát. Én meg benneteket biztosítalak be itt a Pluszon, a legjobb zenékkel természetesen.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: És itt a vége, kérem szépen a mai menetnek, hát villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Kesérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük ugye az elmúlt 4x60 percet, hogy együtt rádióztunk, és az lenne a javaslatom, hogy találkozzunk holnap is a valódi pénteken a szokott időben és helyen. Addig meg hát legyetek jók, vigyázzatok magatokra, havat jeget ne egyetek, viszont hallgassátok a Plusz FM-et. A folytatásban nem sokára indul egy újabb zenei óra, előtte jönnek a hírek, én pedig búcsúzom ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: Energetikai rendszer sebezhetőségét mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerek immár közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló sodjon, bízom magában, és sikerélménye lehessen.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És bizony, itt a kispéntek, azaz a csütörtök szeptember 10-e van, ahogyan szoktam mondani, hát egy lépéssel közelebb kerültünk a várva várt hétvégéhez. A mikrofonnál a következő 4 órában Kesérű Tomi, ti pedig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és ez már a Sláger Plusz első felvonása. A mai napon is sok-sok fontos helyi aktualitással, információval, jó zenékkel, és jönnek a témák, a színes hírek, az érdekességek a nagyvilágból, úgyhogy tartsatok velem. Szép napot és jó rádiózást kívánok nektek! Arra figyelmeztetnek a szakemberek, hogy idén ősszel elég kemény patkányinvázió jöhet. Kellemetlen a téma, de mindenképpen foglalkoznunk kell vele és beszélnünk kell róla. Hogy mire kell odafigyelni, azt is elmondom nektek az óra második felében, nálunk pedig jönnek természetesen a slágerek és a magyar kedvencek, de hát őket nagyon szeretjük, ugye?
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a...

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Sláger plusz első óráját egy jó kis hétvégi progival kezdjük, ugyanis szeptember 12-én most szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar kirándulást szervez a Jád völgyébe. A résztvevők autóbusszal utaznak a Jád völgyi víztározóig, innen pedig egy közepesen nehéz 16 kilométeres túra következik. A szintemelkedés 800 méter. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel a terep helyenként köves, csúszós és vízátfolyásokkal tarkított. Az autóbusz 6 óra 30 perckor indul reggel a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti megállóból, majd 6 óra 45 perckor a Gosdú Líceum mögötti körösparti parkolóból. Remélem, hogy meghoztam a kedveteket, jelentkezni Hangai Violettánál tudtok a 0745 932 158-as telefonszámon. A túrát egyébként Vad Zoltán vezeti, őt a 0726 978 029-es számon éritek el. Mindez tehát szeptember 12-én. Kalandra felkérem szépen, és nálunk is itt a Plus FM-en mi is megyünk tovább slágerekkel és magyar kedvencekkel. Na, na, na.

0: A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy a névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásban vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Nagyon fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor, erről ne feledkezzetek meg. Köszönöm szépen, jó utat nektek is!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseán ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát,

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Kellemes csütörtököt kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában. Patkány invázió jöhet ősszel, figyelmeztetnek a szakemberek, ez lesz az óra témája. Hát érdemes meghallgatni, hogy mit mondanak ugye azok, akik jártasak a témában, hogy mire kell nekünk átlag embereknek odafigyelnünk, mert hogy akár természetesen a mi házunk környéke is veszélyben lehet ilyen szempontból. Várok mindenkit, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, ezektől nyilván nem kell félni.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz. Ez a Plusz.

es Lager Plus első órájában akkor eléggé kellemetlen a téma, de hát mindenképpen beszélnünk kell róla. Az idei őszre a szakértők ugyanis komoly patkányinváziót jeleznek. Ennek a fő oka az idei hosszú aszály, ami miatt a rágcsálók természetes élőhelyei kiszáradtak, és kevesebb élelmet találnak a külterületeken. A patkányok ilyenkor ösztönösen a lakott részek felé húzódnak, ahol víz, élelem és búvóhely is könnyebben elérhető. A kártevőírtók szerint a helyzet már most érezhető, ugyanis több bejelentés is érkezett már pincékből, udvarokból és társasházakból. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a patkányok nem csak kellemetlenséget okoznak, hanem betegségeket is terjeszthetnek, ezért nagyon fontos a megelőzés. A legfontosabb lépések: a zárt kukák használata, a lehullott élelmiszer maradékok eltávolítása és az udvarok rendben tartása. A szakértők szerint az invázió egyébként addig tart, amíg az időjárás vissza nem áll a megszokott csapadék mennyiségre. Addig viszont minden háztartásnak érdemes figyelni és részen lenni, hogy ezek a kellemetlenkedő vendégek hát ne okozzanak nekünk még több bajt, meg minden más egyebet. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ti is legyetek óvatosak, és hát készüljünk fel erre a helyzetre természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én pedig felkészítelek benneteket a folytatásra itt a Plusz FM-en, ami jóval barátságosabb lesz. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. It's so lovely when it's sunny.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Tehát túl is vagyunk a Sláger Plusz első 60 percén. A folytatásban jönnek a friss információk, a ropogós hírek természetesen a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől. Csütörtök lévén Petru Anita vár benneteket a folytatásban. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Amíg ő a híreket mondja, én addig válogatom a jó zenéket a folytatásra. A második órára itt van a kezdődal. Figyeljetek!
1: A Plusz FM.
2: Reklám. A Brico-ban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt, munkára készen.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a top listában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a top listában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszábesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfadő utcában, a vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nagyon kellemes kis pénteket, csütörtököt, jó rádiózást kívánok nektek, 2026. szeptember 10 a pontos dátum, a célállomás pedig továbbra is a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A Sláger Plusz második órájába csapunk bele, a mikrofonnál pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában ismét büszkék lehetünk magunkra, magyarok, hiszen képzeljétek el, egy magyar kaszkadőr nyert Emmy díjat. Ez jön majd az óra második felében, ez lesz a hírünk. Aztán jönnek tőlem is természetesen közben a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, és azok a zenék sem hiányozhatnak, amelyek még szuperebbé teszik a csütörtöki napunkat. Erre itt a bizonyíték, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kocsi tulajdonosok, figyelem itt a Sláger Plusz második órájában. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd ugyanis a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették el a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkel.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, figyelmeztetnek. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat hármas számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell az azon feltüntetett feliratot. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, cserében jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon.

Még egy picit maradjunk az autósoknál itt a Sláger Pluszban, ugyanis akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott

0: helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízelautók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni. Így nem csak az követne a szabálysértést, aki benzines vagy dízelautóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásról tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezet e szabály alkalmazásakor elektromos járműnek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a kettes szankcióosztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lei közötti bírságot jelent. Emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, amely egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltés alatti várakozására szolgál. A szenátuson már túljutott törvénytervezetről, ugyanis a képviselőház fogja meghozni a végső döntést.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
1: Fókuszálj az edzésre.
3: Az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
1: Az esemény partnere a Technova.
3: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
6: Gyere a Brico-ba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99 manírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtetőcserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam nek Alistair fúrókalapácsot. Gyere el üzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
7: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája, és nem sokára érkezik az óra témája azzal kapcsolatban, hogy egy magyar kaszkadőr Papp László Emmy díjat nyert. Óriási gratula jár a Taps természetesen, hogy pontosan miért kapta, az is kiderül hamarosan. A kaszkadőrök világán kívül természetesen azért a jó zenék világában is kalandozunk, erre itt a bizonyíték a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a

Ez már a Sláger Plusz második órája, és kérem szépen, magyarok az élvonalban, hát ritka és nagyon nagy magyar siker született az idei Kreatív Emmy díjátadón. Képzeljétek el, egy magyar kaszkadőr kapott elismerést egy nemzetközi sorozatban végzett munkájáért. A díjat azért a produkcióért ítélték oda, amiben a látványos, fizikailag extrém jeleneteket nem CGI-jal, hanem valódi, precízen megtervezett kaszkadőr mutatványokkal oldották meg, és ezekben bizony kulcs szerepe volt a magyar szakembernek. A stáb szerint a díjazott kaszkadőr nem csak a veszélyes jeleneteket hajtotta végre, hanem a koreográfiát is segített megtervezni. Ütközéseket, eséseket, közelharci mozdulatokat, sőt több olyan akciót is, amelyet a sorozat készítői emberileg határhelyzetnek neveztek. A produkció külön kiemelte a magyar szakember pontosságát és azt, hogy a jelenetek nagy részét első felvételre sikerült rögzíteni, le a kalappal. A díj egyébként azért is nagyon fontos, mert a kaszkadőr munka ugye ritkán kerül reflektorfénybe. Ők mindig a háttérben dolgoznak és tevékenykednek és vigyáznak a legnagyobb sztárokra. Most viszont egy magyar szakember bizonyította, hogy a magyar akciószakma nemzetközi szinten is versenyképes. Óriási gratula természetesen, de azért ne csináljuk utána a mutatványokat. Ezeket hagyjuk meg azoknak a szakembereknek, akik hát akár még az életüket is kockára teszik ezekben a filmekben. Én meg a jó zenékkel hozom nektek a további nagyon szuper hangulatot itt a csütörtök is Sláger Pluszban. Figyelem!

0: Ez volt az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz második órája szeptember 10-én csütörtökön, azaz kispénteken. Ezek meg itt a legfrissebb, legaktuálisabb és legfontosabb információk, jönnek a Plusz FM hírei a mai napon Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában. Aztán jövök vissza, csak semmi pánik, indul a Sláger Plusz harmadik órája egy újabb jó dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtős járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onestilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása, a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszaesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltart, úgyhogy nagyon sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha teheti, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hihetetlen, de már a Sláger Plusz harmadik órája indult el 2026. szeptember 10-én csütörtökön, kispénteken. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig továbbra is a Plusz FM. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója. Hát kérem szépen, ebben az órában Baba Vanga 2026-os jóslatait hozom majd el nektek az óra második felében, amelyek minden eddiginél bizarabbak. Maradjatok velem, izgalmas lesz a téma. Közben természetesen azért jönnek a fontos helyi aktualitások is, folytatódik a helyben járó rovatunk, valamint nem hiányozhatnak a legjobb zenék sem, a slágerek és a magyar kedvencek.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz

Kedves pluszosok, ne feledjétek, hogy még szeptember 27-éig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén egyébként 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat. A jelenlegi állás szerint az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad központjában elnevezési projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul, majd szeptember 28-a és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni egyébként az Aktív Oradia platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után, úgyhogy van még idő voksolni, ti is adjátok le a szavazataitokat. Én a slágerekre és a magyar kedvencekre is szavazok itt a Pluszon.

0: Figyelem, figyelem, kedves pluszos hallgatók, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Szeptember 15-től ugyanis jelentősen drágul a jogsi, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autósokmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, azaz mindegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek, az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel. Ezek azonban kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadossziét teljes érvényességi ideje alatt felhasználhatóak. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetőek. Köszönöm a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Fókuszálj az edzésre!
3: Az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
1: Az esemény partnere a Technova.
3: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
4: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
5: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
6: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
7: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
8: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárolás

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Sláger Plusz harmadik órájában jósolni fogunk, kérem szépen. Megnézzük majd, hogy a nagy kristálygömbben mit lehet.

0: Baba Vanga, akinek a 2027-es jóslatai állítólag minden eddiginél bizarabbak. Hogy mi várhat ránk jövőre, az is kiderül hamarosan remélhetőleg. És hogy mi vár rátok, hát én meg azt látom, hogy jönnek a slágerek és a magyar kedvencek addig is.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a...

Kedves pluszosok, ti mennyire hisztek a jóslatokban, vagy esetleg voltatok-e már jósnőnél? Hát van egy jós, akinek a szavára elég sokat adnak manapság. Ő Baba Vanga, akinek újabb egészen bizarr jóslata került elő, ezúttal 2027-re, a jövő évre. A bolgár jósnő hívei szerint a következő év különösen viharos lehet az emberiség számára. Olyan társadalmi és technológiai változások jöhetnek, amelyek alapjaiban rengetik meg a mindennapi életet. A jóslat egyik legfurcsább eleme, hogy Vanga állítólag egy világszintű felismerésről beszélt, ami miatt az emberek másképp tekintenek majd a saját jövőjükre. A követők ezt egyébként sokféleképpen értelmezik. Van, aki a mesterséges intelligenciára, van, aki tudományos áttörésre, és van, aki globális társadalmi átrendeződésre gondol. Egy biztos, Baba Vanga jóslatai mindig megosztják a közvéleményt. Egyesek szerint misztikus előrelátás, mások szerint utólagos értelmezés. Abban viszont sokan egyetértenek, hogy a jósnő alakja máig popkulturális jelenség, és minden újabb jóslat hatalmas figyelmet kap. A kérdés pedig most is ugyanaz, vajon 2027 tényleg hoz-e olyan fordulatot, amelyről a jósnő beszélt, vagy csak egy újabb legenda születik köré? Hát ez majd jövőre fog kiderülni, nyilvánvalóan. Nostradamusnak is voltak olyan jóslatai, amelyek beváltak, meg olyanok is, amelyek nem természetesen, úgyhogy hát ezt így nem lehet készpénznek venni, de nyilvánvalóan, akik ugye érdekeltek ebben az iparágban, azok a félszemüket mindenképpen rajta tartják ezeken a dolgokon. Hát én meg azt mondom, hogy 2027 még egy picikét odébb van, várjuk ki a végét. Slágerekkel és magyar kedvencekkel természetesen itt a Pluszon, én meg azt jósolom nektek, hogy egy újabb jó dal érkezik, ezt látom a kristálygömbben, hogy igaz lesz-e, az mindjárt kiderül.

0: Csütörtökön, szeptember 10-én, ugye a kis pénteki napon a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában dübörög ezerrel a Sláger Plusz. Az egyik órát zárjuk, a másikat pedig nyitjuk. Ebben segítségünkre lesz egyébként a friss hírekkel Petru Anita. Aztán pedig én is jövök vissza és pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Nagyon jó dalokkal készülök, már is mutatom nektek, hogy melyik lesz az, amivel érkezem vissza és indítjuk a következő órát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben és a sportissimo.ro oldalon.
3: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
4: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutatta a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időben átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerek immár közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak. Azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló bízom magában, és sikerélménye lehessen.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon már számíthatunk csapadékra, és a hőmérséklet is visszaesik, 24 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 15-16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, és jelen pillanatban egy erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncsemáre sugárút Berzén és Szfentú Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsemáre sugárút és a Szfentú Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsemáre sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemáre sugárúton a Milkavolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, és akkor kispénteken, szeptember 10-én csütörtökön elérkeztünk a Sláger Plusz utolsó negyedik órájához. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Bízom benne, hogy kellemesen telik a napotok. Jó rádiózást kívánok nektek innen a stúdióból, a fedélzetről. A kapitány még ebben a 60 percben is kísérő Tomi. És van miről beszélnünk, hiszen még mindig vannak nálam ugye fontos helyi aktualitások, információk. Aztán ezen kívül arról is szó lesz majd, hogy új munkatársakat keres a Buckingham Palota Károly király udvara, hogy milyen nyitott pozíciók vannak és hogy mennyiért, azt is elmondom hamarosan, várlak benneteket, azt meg most rögtön mutatom, hogy melyik lesz az a dal, amivel indítjuk az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A legtöbb helyi hír csütörtökön is tőlünk, itt a Pluszon, a Sláger Pluszban is, ez már egyébként a negyedik óra. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és erdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Kopos utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek, neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszaverős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Én pedig hozok nektek egy újabb helyi hírt hamarosan, úgyhogy maradjatok velem mindenképpen a Pluszon, addig pedig a zenék a főszerepben.

0: feeling me? Let's do something.
1: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
2: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.

0: Közlekedők, autósok, figyelem még itt a pluszon, fontos info következik. Az elkövetkezendő napokban ugyanis több forgalomkorlátozás lép érvénybe Nagyváradon. Az Oredea Run Fest országos futóbajnokság zajlik 2026. szeptember 11-e és 12-e között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt szeptember 11-én holnap pénteken délelőtt 10 órától, másnap szombaton este 18 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8 és 18 óra között a verseny teljes útvonalán, Independencia utca, Szent László tér, Traján Mosoly utca, Nagybásár tér. A rajtkaput az Independencia utcai Neológ zsinagóga előtt állítják fel, a célkapu pedig a Szent László téren a görögkatolikus püspöki palota előtt lesz. A környéken lakók szabadon közlekedhetnek, de követniük kell az önkéntesek útmutatásait. A verseny útvonalán a Bihar megyei csendőrség kordonokat helyez ki, amelyeken a közlekedési szabályokra vonatkozó jelzések is lesznek. Aztán szeptember 20-án zajlik majd a 14. Oredea City Running Day nemzetközi félmaraton. A verseny útvonalan a Bémer téren és a környező utcákon halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszusianu hídnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret reggel 6:30 és délután 14:30 között lezárják, mindezt tehát szeptember 20-án, az előző pedig ezen a hétvégén, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Mi is futunk tovább itt a pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
1: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0733.

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
3: És most vissza a zenéhez.
4: No kérem szépen, itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélni, van témánk, kérem szépen, irány Anglia és a Buckingham palota, ugyanis új munkatársakat keres Károly király udvara. Hogy milyen nyitott pozíciók vannak, és hogy mennyiért, azt elmondom nem sokára. A jó hír viszont, hogy itthon ingyen kapjátok a jó zenéket a Pluszon.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

És akkor itt a Sláger Plusz negyedik órájában egy jó kis állás lehetőséget hozok. Képzeljétek el, a Buckingham Palota új álláshirdetéseket tett közzé. Károlyi király udvara több pozícióra is munkatársakat keres, és a jelentkezés egyébként alapvetően bárki számára nyitott, aki megfelel a protokoll elvárásoknak. A palota most adminisztratív, kommunikációs és személyzeti feladatokra keres új embereket, olyanokra, akik a királyi háztartás mindennapi működését támogatják. No, hát nézzük akkor a lényeget, mert hát ugye az érdekel bennünket a legjobban, hogy mennyi az annyi. A brit sajtó szerint a fizetések teljesen nyilvánosak. Az adminisztratív asszisztensi pozíció például 25-27 ezer fontos éves fizetést kínál. A kommunikációs munkatárs 30-32 ezer font körül kereshet, a személyzeti koordinátor pedig 35 ezer font feletti éves bért kap. Hogy ez mennyi, hát azt számoljátok át, váltsátok át, egy biztos, hogy jó kis összegek fognak kijönni. Ezek brit viszonylatban stabil, korrekt közszolgálati fizetések. Nem királyi luxus, de mindenképpen biztos háttér, presztízs és történelmi környezet. A munkakörök ugyanakkor nagyon komoly fegyelmet igényelnek. Pontos időbeosztás, protokollismeret és teljes diszkréció. A kiválasztás több körös, és a jelölteknek szakmailag és személyiségben is illeszkedniük kell a palota működéséhez. A Buckingham Palota tehát új embereket keres, olyanokat, akik bírják a tempót és tudnak dolgozni a királyi protokoll árnyékában, és esetleg szeretik az angol humort, de ezt már csak én teszem hozzá. Hát ha valaki kalandot keres, akkor itt a lehetőség, érdemes megpróbálkozni, csupán azért kitűnő angol nyelvismeret szükséges hozzá, meg azért nyilván nem árt belelátni az angol történelembe és a királyi ház működésébe. Nem egyszerű a feladat, de ha valakinek sikerül, azért az bebiztosíthatja magát. Én meg benneteket biztosítalak be itt a Pluszon, a legjobb zenékkel természetesen.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on.
1: És legkedvesebb magyar

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: És itt a vége, kérem szépen a mai menetnek, hát villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük ugye az elmúlt 4x60 percet, hogy együtt rádióztunk, és az lenne a javaslatom, hogy találkozzunk holnap is a valódi pénteken a szokott időben és helyen. Addig meg hát legyetek jók, vigyázzatok magatokra, havat jeget ne egyetek, viszont hallgassátok a Plusz FM-et. A folytatásban nem sokára indul egy újabb zenei óra, előtte jönnek a hírek, én pedig búcsúzom ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. rangsorban. Nem a kilométer sok, hanem a dugó. Naponta közel 1 órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű tavlányt kapsz a kék és szürke csia és ásmelt konyha bútorokra, valamint 150 lej kedvezményt a Zodiac gardrop szekrényre, amelyet mindössze 445 lejért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtő járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onest Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalboard indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát,

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a plusz, ez a...

0: felét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ez a Zenevonat a Plus FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerek immár közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló bízom magában, és sikerélménye lehessen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Come on. Let's do this, gangsta.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométások, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia digitális készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képesség felmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtő járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onest Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalboard indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képesség felmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerekin már közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak, azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopter szülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló bízom magában, és sikerélménye lehessen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Nem a kilométersok, hanem a dugó. Naponta közel egy órát viszel a munkába járás Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A romániai internethasználóknak mindössze 18%-a ellenőrzi más forrásokból az online talált információkat. A 18%-os arány az Európai Unió egyik legalacsonyabb értéke, miközben az uniós átlag 29%. Egy másik Eurostat statisztika szerint az uniós polgárok elsősorban kulturális célokra használták az internetet. A leggyakoribb tevékenység az online tévéműsorok és videók nézése volt. Ezt követte az online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasása, majd a zene hallgatása vagy letöltése. Románia a digitális és készségek terén is az utolsó helyen áll az Európai Unióban. A hazai lakosság mindössze 31%-a rendelkezik legalább alapvető szintű digitális készségekkel, ami a legalacsonyabb arány az EU-ban. Az uniós átlag 60%. Az adatok alapján tehát Románia nem csak az online információk ellenőrzésében marad el jelentősen az uniós átlagtól, hanem a lakosság digitális kompetenciái tekintetében is komoly hátrányban van. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötbe még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Elkezdődött a tanév, és ezzel egy időben nő az az idő is, amelyet közúti dugókban töltünk a reggeli és a délutáni órákban. Sokszor már egy örökké valóságnak tűnik a munkahely és az otthon közötti út időtartama. Egy tanulmány is ezt igazolja, ugyanis Romániában tart a legtovább ez az út, és nem a nagy távolságok miatt. Az európai munkavállalók átlagosan napi 48 percet töltenek a munkahelyre való utazással. Az elemzés szerint Romániában a napi utazás átlagos időtartama 53 perc. Ez megegyezik a Hollandiában rögzített értékkel, de a hasonlóság ennyiben kiismerül. A különbség a megtett távolságban rejlik. Hollandiában a munkavállalók átlagosan 63 kilométert tesznek meg a munkahelyükig. Románia esetében a munkavállalók ugyanazt az 53 percet töltik az úton, de sokkal rövidebb távolságokat tesznek meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: stays all night.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évente 3,4 millió tonna élelmiszer kerül a szemétbe Romániában. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Miközben a romániai lakosság több mint egynegyedét fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés veszélye, évente több mint 3,4 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, hívta fel a figyelmet a Romániai Élelmiszerbankok Szövetsége. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a feleslegessé vált csomagolási hibás vagy lejárathoz közeli, de még fogyasztásra alkalmas termékeket ingyenesen átadják az élelmiszerbankoknak. Az adományozó cégek teljes adólevonásban és áfamentességben részesülnek. Az összegyűjtött élelmiszereket az országos hálózat 31 hűtős járműből álló flottája szállítja a 9 regionális központ valamelyikébe, ahol ellenőrzik, nyilvántartásba veszik, majd civil szervezetekhez juttatják el azokat. Tavaly a hálózat több mint 10 000 tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól. Ezekből mintegy 20 millió adag étel készült, amelyet több mint 326 000 rászorulóhoz juttattak el. Szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire, emlékeztet közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. Az idei programban 39 jóváhagyott kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600 nagyváradi vett részt a szavazáson, összesen mintegy 1700 voksot adtak le. A jelenlegi állás szerint a legnépszerűbb kezdeményezések között található az Onés Tilor utcai zöld folyosó, valamint a 100 fan Nagyvárad központjában elnevezésű projekt. A top 10-ben szerepel még az ivókutak és hűsítő alagutak kialakítása a kánikulai időszakokra, fényinstallációk elhelyezése a főutcán, kajak és pedalbord indító helyek kialakítása a Sebeskörösön, valamint egységes, szecessziós stílust idéző utcanévtáblák kihelyezése a várban. Meredeken emelkedett a minimális szint alatt teljesítő romániai diákok száma, a tanulók nemzetközi képességfelmérésének legújabb PISA 2025-ös kutatása szerint. Matematikából a küszöbérték alatt teljesítők, azaz a funkcionális analfabétának tekinthető tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. Románia mindhárom alapvető kompetencia területen, természettudományok, olvasás, szövegértés és matematika visszaesést könyvelt el, ezen belül az olvasás felfogás terén kifejezetten drasztikus a romlás. Uniós szinten az ország továbbra is hátulról a harmadik helyen áll az átlag eredmények alapján, és ebben a felmérésben, amely azt vizsgálja, hogy a diákok mennyire képesek a mindennapi életben alkalmazni az iskolában tanultakat, Montenegró és Albánia is megelőzi.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az idei nyár felszínre hozta a román energetikai rendszer sebezhetőségét, mutat rá a Frames gazdasági tanácsadó cég elemzése. Miközben a megújulók gyorsan nőttek, a zöld energia tárolása és a rugalmasság lemaradt. Amikor a Duna apadása miatt visszaesett a vízerőművi termelés, a kánikula a csúcsidőszakokba tolta a fogyasztást, este viszont kiesett a napenergia. Így a rendszer csak a tartalékok és a drága import stabilizálta. Valójában nem válságról van szó, hanem szinkronizációs problémáról. A termelés, a fogyasztás és az energia időbeli átcsoportosításának képessége közötti összhang hiányáról. Közben történnek úttörő kezdeményezések. Például egy településen nem elégedtek meg annyival a napelemesek, hogy csak a hálózatot okolják, ha a déli csúcsban sorra leálltak az inverterek, a feleslegért pedig apró pénzt ad a szolgáltató. Ehelyett megvalósították az ország első bejegyzett energiaközösségét. A Szeben megyei Mikeszászán ugyanis a proszumerekin már közvetlenül a szomszédjaiknak adják át az olcsó áramot. Megkaphatják az állam által nyújtott pénzbeli támogatás második részletét azok a nyugdíjasok, akiknek az összevont havi jövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. A 300 és 500 lej közötti kifizetést hivatalból utalják, külön kérvény benyújtása nélkül. A támogatás első részét májusban fizették ki, a következő szakaszra való jogosultságot pedig a novemberi hónapra járó juttatások alapján határozzák meg. Az év során juttatott teljes összeg a bevételek szintjétől függően eltérő. A legfeljebb 1500 lejjel rendelkező személyek 1000 lejt kapnak. Azok, akiknek a jövedelme 1501 és 2000 lej között van, 800 lejben részesülnek, a 2001 és 3000 lej közötti sávba esők számára pedig 600 lejes összeget irányoztak elő. Egyre több az úgynevezett helikopterszülő, aki folyamatosan a gyereke körül kering és túlzottan beavatkozik az életébe. Mindent megold helyette, megszervez, felügyel és alig hagyja önállóan cselekedni. A szakértők szerint a gyereknek már egészen picikortól szüksége van arra, hogy egyedül segítség nélkül végezzen el dolgokat, hiszen óriási önbizalmat ad, ha megtapasztalja, hogy önállóan képes megbirkózni az életkorának megfelelő feladatokkal. Régebben a szülők jobban rámerték bízni a gyerekre a feladatait, manapság inkább elvégzik helyette, megfosztva ezzel attól a lehetőségtől, hogy önálló bízom magában, és sikerélménye lehessen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.